A hangodat nem hallom már. Régen meghalt az a tűztoló nyár. Gyöngyszemed nem néz már rám. És nem jön az álom, hogy elhozzon hozzám.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

a 80-as. Kilencvenes.

0: A 80-as
1: Kilencvenes évek.

0: Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat
6: hallgatni. Még több zene!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is, ha mit a New Level.

0: Ami mások csak beszélnek.
1: Beszélnek.
2: Addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
3: Bitok jó rádió. A legjobb zenéket.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Eurodance Mania. Beep up the yayo.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
3: A Bitangyó Rádióban.

Románia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pörögnének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

Music Mixbox. Music Mixbox. Music Mixbox MC Csabával a Pitang Jó Rádióban.

0: A Music Mixbox mikrofonja mögött.
1: A Music Mixbox mikrofonja mögött. MC Csaba. MC Csaba.
2: Szombaton 12 órától és vasárnap 14 órától.
1: Music Mixbox MC Csabával a Bitang Jó Rádióban.
3: Dél van.

Az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: múlt és jelen kedvenc slágerei, Beatont Jó Rádió, nagyon szép szombat délutánt kívánok minden kedves hallgatónak, és megérkeztünk ahhoz a bizonyos Music Mixbox műsorhoz, melyet Music Mixbox MC Csabával hallhattok két hetente itt a Beatont Jó Rádión, szombaton déltől 14 óráig, majd másnap vasárnap 14 órától 16 óráig. Szeretem üdvözölni benneteket így pár egy-két hét után is, és kihagyás után. Természetesen 1995-öt írtunk az imént néhány percben, hallhattunk Sherry Cooke című slágert, egy nagyon jó dalt, aztán már is megyünk vissza 80-as évebe, hiszen érkezik nekünk egy nagyon jó dal, Joy Touch by Touch, majd őt követően Cyril érkezik majd ide a rádióba. Előtte nézzük 2026. augusztus 22-e van, és akkor nézzük, hogy a mai napon pedig a Menyhértek és a Miriamok ünneplik a mai napon a nevenapjukat. Isten éltesse a névnaposokat, a születésnaposokat, és persze jó étvágyat kívánok. Menjünk bele a dallamokba, hiszen ahogy ígértem, Joy Touch by Touch érkezik már is rögtön ide a Beatont Jó Rádió éterébe. Előtte pedig elérhetőségeink 06-3982-9668. Beatontjoradio.com, ez a második elérhetőségeink, és lesznek itt nagyon jó slágerek a mai nap folyamán is, tehát akkor érdemes lesz bennünket hallgatni. Tartsatok a Beatont Jó Rádióval, és szép szombat délutánt még egyszer mindenkinek!
1: Beatont Jó Rádió.

0: Cyril Stumbling In című slágere után pedig rögtön, már is mondom, egy felvételt készítettem pár nappal ezelőtt, és ezt szeretném most bejátszani itt a Bitangyó Rádión.
1: Múlt és jelen kedvenc slágerei Bitangyó Rádió, na itt vagyok az egyik konyhán, és egy kollega, aki itt van velem szemben, aki szeretne egy dalt kérni, ha jól tudom. Szia Zsolti, hello!
2: Szia MC Csaba, és akkor kérném a Republiktól a Száj el Kismarát című számot, küldeném barátnőmnek Timinek, Moson Magyaróvára, és még azt üzenem, hogy nagyon szeretem Zsolti a kakasa.
1: Na, jó van, akkor a Republik felvétele fog szólni most rögtön Zsolti kérésére a Bitangyó Rádió.
3: Bitangyó Rádió.

Nos, bízom benne, hogy Zsolti megkapta az üzenetet, illetve a barátnője, amit küldött ezt a felvételt. Republic, szájjel kismadár, ez volt nálunk az elmúlt egy-két perc néhány zenéje, és természetesen még egy dal, Milkins és a The Sun Alova és Shannon TV című slágere, mint tudjuk természetesen. Ez a 80-as évekből, ez a AHA-nak az egyik klasszikus szerzeménye hivatalosan. Egyébként Milkins fogja előadni ezt a dalt, tehát rögtön érkezik a dal, és megmondom őszintén, ezt a slágert küldeném méghozzá Soproni Rehabilitációs Központba, az élelmezés osztályra. Mindenkinek jó munkát kívánva, és természetesen nektek is, ne maradjatok le mindenről.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

Nézzünk egy pár szót az időjárásra is, egy pillanat, és már is nyugat, délnyugat felől felhőtömbök érkeznek, így az általában napos idő mellett, főként a Dunántúlon és a középső ország részben előfordulhatnak tartósan felhősebb területek és időszakok. Legfeljebb délnyugaton lehet majd elvétve kisebb zápor. Az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet többfelé élénk helyenként erős lökések kísérik. A csúcs hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul, késő estére 19 és 26 fok közé hülle majd a levegő. Bitangyó Rádió.

0: Múlt és jelen kedvenc slágerei, nagyon szép szombat délutánt kívánok mindenkinek, a Kebrőnél MC Csaba is a stúdióban, valamint egészen pontosan déltől 14 óráig a mai napon, és természetesen holnap pedig vasárnap 14 órától 16 óráig hallhattok itt a stúdióban. És hát megmondom őszintén, ugye lassan-lassan vége a nyárnak, de azért még a legjobb rádió, a legjobb zenék szólnak itt nálunk a rádióban, hiszen egy jó slágert hallottunk, Rose és az ABC című slágerét, és ezek az újdonságok közül pedig itt van még velünk Sia és a David Guetta közös kettőse, a Beautiful People, ezt fogjuk meghallgatni. Majd őt követően egy hazai énekes nőr fog érkezni, Zoltán Erika, Szerelembe születtem, egész pontosan 1987-ből. Érdemes lesz velünket hallgatni ebben az órában is, következő órában is. Egyébként 12 óra 47 perc, és jó étvágyat, akik most fogyasztják az ebédet. Jön tehát, ahogy ígértem, Sia és itt van velünk David Guetta kettőse, méghozzá még egyszer, és a Beautiful People című dala csak nálunk a Bitangyó Rádión. Ne menj sehova, tarts velünk a továbbiakban is!
1: Bitangyó Rádió.

Talk, such a sham, itt pedig a Bitangyó Rádió múlt és jelen kedvenc slágereivel, és hát már csak pontosan 2 perc múlva 13 óra belecsöppenünk az utolsó második órában is, és akkor már is mutatom a következő óra első slágerét, ahogy szoktuk.

0: Itt lesz hamarosan Patrick Hernandez, Born to be Alive című slágere. A következő órában tartsatok akkor is velem.
1: Az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... Kilencvenes.

0: Bitangyó Rádió múlt és jelen kedvenc slágerei szombat délutánban, nagyon-nagyon szép napot mindenkinek. Köszönöm, hogy velem tartotok. A mikrofonnál a stúdióban MC Csaba és a Music Mixbox. 2026. augusztus 22-ét írunk, szombat van, Mennyi Hért és Miriam névnap van. Boldog névnapot az ünneplőknek és természetesen a születésnaposoknak, és ne hagyjuk ki azokat, akik valamilyen évfordulót ünnepelnének a mai nap folyamán. Egy jó slágert hallottunk mindjárt az elején, a Patrick Hernandez Born to be Alive című slágerét. Őt követően érkezik rögtön ide az éterbe Duran Duran és az Ordinary World, majd őt követően jön majd Fancy, Lady of Ice című klasszikusa, aztán lesz majd itt a magyarok közül Krisztál együttes, és jó sok más. Tehát akkor ebben az órában is érdemes lesz a Bitangyó Rádiót választani. 13 óra 4 perc van, jönnek a jobbnájabb dalok, csak itt nálunk a Bitangyón. Ne felejtsük el elérhetőségeinket, bitangyoradio.com és 0630-982-9668-as Viber és SMS számunk.
1: Bitangyó Rádió.

Music Mixbox szombaton 12 órától és vasárnap 14 órától MC Csabával a Bitang Jó Rádióban.

Love You Harry Hurts Long Video, és volt Billy Ocean egyikori klasszikusa a Bitangyó Rádion. Múlt és jelen kedvenc slágere, már is érkezik Ihász Gábor Múlnak a gyermekévek című csodálatos slágere itt a Bitangyón.

0: Itt a Bitangja Rádió múlt és jelen kedvenc slágereivel, és akik munkában vannak, nekik kitartást és nagyon jó munkát kívánok hozzá, valamint akik pedig otthonról hallgatják a rádiót, nekik nagyon jó pihenést a következő dallal mindjárt rögtön itt a Bitangjon.
1: Az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: Múlt és jelen kedvenc slágereivel Bitangyó Rádió, nézzünk, vessünk egy pillantást az időjárásra. Ami azt jelenti, hogy ma is, holnap is általában napos időben lesz részünk, de reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időszakosan erősebb részek. Ma legfeljebb délnyugaton lehet elvétve zápor, később csapadékra már ott sem kell számítani. Az egyre nagyobb területen északnyugatira, északira forduló szél ma többfelé lesz élénk. Helyenként erős széllökések is előfordulhatnak, majd estétől már csak időnként tapasztalhatunk széllénkülést. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 20 fok között alakul, de a szélcsendes derült északi völgyekben ennél több fokkal alacsonyabb, míg a délkeleti tájakon kissé magasabb értékeket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap, azaz holnap többnyire 24 és 30 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
1: Bitangyó Rádió.

Nos, csak annyit tudok mondani, hogy nem sokára csöppenünk ki a nyárból, és hát mivel ugye már augusztus 22-e van, lassan itt az ősz, és több szelet kapunk majd az időjárás szempontjából nézve. Bizony, most éppen róla szól már is egy nagyon jó slágerünk, méghozzá Krisztál és a Fújja el a szél című slágere, épp pont ide való sláger, hiszen nem sokára jön majd az ősz, fel is hangosítjuk a slágert, itt van már is, tehát akkor a Krisztál és a Fújja el a szél című slágere, csak a Pitangyó Rádión.

Fújja el a szél, a Krisztál együttest hallhattuk az elmúlt egy néhány percben a Bitangya Rádion. Mivel múlt és jelen kedvenc slágerei, itt van a 80-as években nagyon jó siker, méghozzá ők a Nazareth, Dream On című slágerével.

Nos, ez a következő dal pedig itt van egy kérés kívánság. Kata kérte, méghozzá írta a rádió chat szobájában. Szia, szeretném kérni a Best in Black, Blind and Frozen című dalt. Küldeném Wolfinak, sok szeretettel üzenem neki. Nagyon jó volt a tegnapi adásod, nagyot bulisztam a dalokra. Wolfi, neked szól a dal, figyelj, érkezik tehát kollega.

Best in Black and Frozen, itt pedig a Bitangya Rádió múlt és jelen kedvenc slágereivel, és egy Kata kérésére szólt ez a felvétel nyilván itt a Bitangya Rádióban. Én Vós dalával folytatjuk, melynek ez a címe My Lovin című dala, már is érkezik a Bitangya Rádióban, és 12 perc múlva lesz 14 óra, amikor is majd elbúcsúzom, de nem sokáig, hiszen holnap jövök vissza 14 órától 16 óráig itt a Bitangya Rádióban.

0: ajánló következik.
1: Most pedig nézzük a mai programajánlónkat itt a Bitangyó Rádión 2026. augusztus 22-én szombaton 11 órától délig Daily Rock Hard hallhattátok, déltől 14 óráig egészen pontosan jó magam a MC Csaba és a Music Mixbox. 14 órától 16 óráig Mókuska érkezik és a Minden, ami zene, majd 16 órától átveszi 18 óráig Gabe Allen és a Retro. Itt nálunk a Bitangyó Rádion, ez a rövid programajánló. Most pedig vissza a zenék világába, Disturbed érkezik a The Sound of Silence című slágere a Bitangyó Rádion.
0: Program ajánló hangzott el.

Republic, ha itt lennél velem, és itt a Bitangi Rádió. Nekem már csak annyi maradt hátra, hogy megköszönjem a mai két óra figyelmet, és érkezik hozzátok ide a Bitangi Rádióval Kinga, vagyis jobban mondom, bocsánat, Mókuska. Na itt van akkor gyorsan a program ajánló a mai napra, a szép napot, mindenkinek ezt írják. 11 órától délig déli rock hour volt hallható, déltől 14 óráig jó magam, MC Csaba Music Mixbox. 14 órától érkezik Mókuska, 16 óráig a Minden, ami zene, majd aztán 16 órától őt követően 18 óráig Gébelen és a Retro. Nagyon jó. Akkor mindenkinek nagyon jó adást kívánok, már a kellemes rádió hallgatást, köszönöm, hogy velem tartottatok, holnap 14 órától jelentkezem újra, érkezik Sissi Kecs búcsúzásként, köszönöm a figyelmet, ciao.

Na hát sziasztok mindenkinek, nagyon szép szombat délután kívánok. A mikrofon mögött már Mókuskát hallhatjátok. MC Csabának megköszönjük az elmúlt két óra adását, jó voltál, mint mindig. Fél fülem nálad volt, a másik fél pedig az adást rakt össze, vagyis csak hallgatta. Hogy milyen lesz, aztán hogy milyen lett, azt majd a végén eldöntitek ti. De esetre köszönjük szépen a nagyszerű adásodat, a következő kettő órában én foglak benneteket szórakoztatni, most pedig gyertek, kupurodjatok mellé, majd szoktunk, és imádkozunk egyet, a szám címe We Pray, ez pedig a Coldplay.

lássuk, hogy kik vannak itt velem. Visszafelé megyünk, velünk van Pista 67. Szia, szia! Itt van velünk a mi Katánk, itt van a mi Rozikánk is. Szia! Velünk van Mádvá! Szia, Mádvá! Itt van az én drága másik felem, két droidunk. Itt van velünk Roni! Szia, Roni! És velünk van még MC Csaba is. Maradjatok velem a következő 2 órában, és aztán vannak még külsős hallgatóink is. Aztán majd ahhoz kicsit később előszedjük a telefont.

0: Ott még bejelentkezett hozzám, Judit, itt van velem, Viki.
1: Mókuska.
0: Ha minden igaz, itt van Breki barátnőm is. Encikém. Sziasztok, csajok. Baby, baby, baby, ő a TLC.

Na és még be se jöttem adásba, már privátba jött. Csókolom, ha tudtál, lesz még kedved az online térhez, ahogy látom, szabad. Azt még nem tudom.

Megérkezett közénk János is, szia, szia! Nem tudom, mennyire hallatszik mellettem a ventilátor, jelezhetek vissza, kérlek. Ő volt a TLC és a Baby Baby Baby. A 90-es évek beli csaj, lány csapat, után pedig újra csajok szintén a 90-es évekből. Salt and Pepper.

és hogy hajokról esik szó. Akkor hozom a 90-es évek Ace of Base-t. Gyertek, csajok! A szám címe

Hatalmas zene. Hú, mennyit táncoltunk rá. Kérek szépen mindenkitől a chatfalunkon. Egy darab táncos gifet. Ezzel jelzitek, hogy itt vagytok velem. És hallgatok.

Velem lehet üzletelni, egy giffet kérek. Többet azoktól, akik jól is érzik magukat, de hogyha úgy van, akkor jégkrémet is dobálhattok felém. Nem fogom azt mondani, hogy neee!

Az látod, lehet, köszönöm, hogy itt vagytok és megvártatok. MC Csavától elköszönünk, úgy látom, ő azért ment. Ez a Queen és David Bowie közösen. Egyébként hoztam egy kicsit olyan csajosabb zenéket is. Olyan kis lemúros, nem baj, ugye?

0: Pipázlak te!
1: Csendben legyél már! Mit csináljunk vele fodál? Látod, hogy nem győn. Hagyjuk itt a brandba.
0: Há, itt adja meg drág, te szvérem. Megadom a pisök, engedjetek el.
1: A múltkor is azt mondtad.
2: Jaj, de csúnya.
0: Jaj.
2: Meredjen ki. Milyen büdös.
0: Ki?
2: Milyen kutyészhet?
0: Ki a bügyös? Ezért szeretesz így fogok venni, hajas Laci. Pii! Anyu, halljék meg, hogy tegnap elősztesz meg fölöttem, kedveszkém! Nem hazudok?
2: Hát akkor mi a ilyen szalszegú mole?
0: Há, én vagyok a szalszegú. Biztos megarulj ezzel, mert a szár közel van az úrodhoz. Egy cumit elfogadsz?
1: Takarodjál innen, te büdös tojás! Meg cumiznád?
2: Jól van, már hagyja, Sanyi!
1: Hát, de még meg akar cumizni? Ne foglalkozzál vele, milyen csúnya!
2: Ide a pénzt?
0: Igen! Megkapom a szegét! Azonnal elviszem nektek! Anyu, halljon meg, ha nem igaz!
2: De ha nem hozod el, eljön.
3: Na, itt volt a drága szág is.
0: Jó
3: van, csajok, jó van, nem kell annyira. Amúgy nálunk már nincs is olyan meleg, 23 fok volt ma. Nem bírok a véremmel. Ettől függetlenül igen, ez van. Elszórakozom az életet. Ez is igaz, mindig a parti kell. Ez már itt a kicsi nyúl és a nem bírok a véremmel.

No, nézzétek meg, csajosok, ott van fent a chatfalunkon Brumi, a Mágyvá. Ő például egy szabad préda. Kapjátok egy gyorsan. Aztán adjatok neki. Aki még szabad préda ott fent, szerintem, hát nem tudom, János, hogy milyen helyzetben van. János, nyilatkozz!

lopja nyugodtan. Ez lila tehén, de bika. De szól, érted? A Mékának a mékkajája. A fiúja, ezt is meg lehet fejni. Ez is a... hagyjuk. Szóval adja, mit kell.

A Fertiti érez jó magad te is velünk. Közben valahonnan még volt valami bejelentkezés, sem gyorsan megnézem, hogy ki is ő. Hát ő nem más, mint Wolfi, ha jól látom. Szia Wolfi, érez jó magad te is velünk. Gyere fel a csecsre, ha szeretnél. Tudod, ahogy te szoktad mondani, Bitang jó rádió. Ja, tudom, mit szoktad, mindegy. Ja, Kata éppen az előbb mondta, hogy te milyen jó be tudod nyögni ezt. Meghagyom a nyögés neked, meg Katának.

Jó, majdnem mit mondtam. Nem okoska, ez volt az Ádai stúdió és a nyári eső. És akkor most boruljatok össze, csajok. Én előkapom az én kis emberkémet. És akkor jöjjön az a bizonyos zene, aminek az a címe, hogy Pretty Woman. A szerelem vár. Tudjátok, mint ott vannak a tehénkék, ha nincs jobb dolgotok, addig fejétek meg. Aki éppen a bikát szeretné megfejni, az is meg van engedve.

olyan félve hozom egyébként az ilyen zenéket, pedig annyira szépek tudnak lenni, néha szerintem elfér egy adásba. A szerelem zár. Pretty Woman. És akkor megyünk tovább. Karta szeretne kérni tőlem egy számot, és megtanulta, hogy hogy kell szépen zenét kérni. Kicsit más stílusba folytatjuk, mert hogy a zene ez lesz. Szóval Katának a rádióban ment a csíve.

És csipogott, és csipogott, és csipogott. Na lássuk akkor, 14 órától 16 óráig én leszek veletek, minden, ami zene című műsoromat hallhatjátok. 16 órától 18 óráig viszont érkezik hozzátok Gévelen és a Retro. Fogadjátok majd őt is nagyon sok szeretettel, és már megyünk is tovább. Még azért a traktor is elindul. Így 14 óra 45 perc körül nézzük, hogy milyen zenét hoztam nektek. Itt van Alexia és a Hello Mr. Szerelem.

Hello Mr. Szerelem! Ő volt a Lexia, és majd ennyire bikát, bikán fogjátok a bikát, hú. Szarván fogjátok a bikát, meg hát ugye ki, hogy becézi az egyéb test részeit, a kiállóját. Akkor hozok nektek egy olyan zenét, amihez tényleg egy igazi jó csődör bika kell. Lehet rácsicsulni csajok, megülni szőrén, főrén. Adom alátok a bikát, azt nem, de a zenét azt igen. Már itt is van a Country Roads.

Na, úgy látom, hogy mindenkinek tetszett a zene. Nefertiti, gyere elő! Vicceltem ám. Remélem, nincs Hari. Adok neked koktélt, figyelj!

meg azt hittem, hogy megharagudtál rám, mert én azt írtam, hogy ki hogy becézi, és akkor te ilyet írsz be. Csajos. Ezt már szeretem. Nézd, ha akarod, vedd el.

Képzeljétek el, én mit láttam. Nincs itt az én drága földém, ha maskurán, bár írtam neki. Láttam, hogy ő az én városomban, otthon Szabolcs megyében. Lent a piacon felpróbált két nájlonkát, és elküldte nekem a képet. Aztán mondtam neki, hogy már csak egy sapka kellene neki, aztán go. És erre elküldött nekem egy olyan képet, ahol piros nájlonka volt rajta, és a kezében volt egy seprű.

Nem írtál semmi rosszat. Sőt, hogyha azt írod, sem baj. Amit nem akartál leírni. Hiszen miért meg vagyunk őrülve, csajok. Nálam lehet. Love, rock and roll.

Ötre bika. Hát 15 óra van. Asfalt 90-es évekből. Ez itt a Shine.

nézzétek el nekem, hogy egy kicsit dinnyébb vagyok, mint szoktam. Kaptam egy jóképű kávét. Nem, egy jóképességű kávét. Az én jóképű bikámtól. Mi volt a shine, aztán most jön egy gyönyörű szép lassú zene újra. Csajok szívéhez. Pasik szívéhez, repülj kismadár, szomorú, de nagyon szép, ő egy társós Attila pacsírta.

Bocsáss meg, hogyha védkeztem. Tévedtem, hogy védkeztem. Én jó kis jaj voltam. Olyan igazi csíkos hátú kis mezei mókus. Ugye, hogy szép volt. Egy kis bátorítás azoknak, akik esetleg mély ponton vannak. August Bárió. Rád kacsintosz, élet megint, minden jobb lesz.

tényleg nem akartam szemtelen lenni. És addig, ameddig nem írtott, hogy vigyem, addig nem vittem. De hát ennek nem lehet ellenállni, tényleg nagyon szép. Cserébe jöjjön neked egy zene, mit szólsz hozzá? Rozikánknak, Aventura és az Obsession.

kedves kis kérés jött felém. Hát, hogy kiküldi, azt nem mondhatom el. Azt viszont igen, hogy Zsuzsinak fog szólni a következő zene. A számnak a címe Szeretem a szemed, ő pedig Dombrádi Ákos.

Na, itt van nekünk valami jó kis zene, Bad Wolves. Ó, ez a zombi zene lesz. Tudjátok, zombie, zombie. Jobban tudja.

Na hát én örülök, így örülök most az én kis földimnek, maskulának, hát szia! Jaj, de jó, hogy itt vagy! Azt hiszem erős a kávé, kevésben a tej. Nem jó, fejtjük meg azt a rizskát. Mikor meg éppen szabadságom vagy?

0: Na, az én drága másik felem az Otteszon fent a chatfalon szeretnék kérni azt a zenét, amit ő talált nekem, ugye mi így hívjuk egymást itt, hogy másik felem. Kérem a másik felem, kódeném a másik felemnek, nagyon szépen köszönöm.
1: Bármerre sodor az élet.
0: Imádom a szövegét, imádom őt.
1: Tiszta szívből szeret.
0: Meg mi ugye egymást.

akkor mindig vigyorgok, szerintem el is pirulok, mert úgy látszik, hogy még tudok. De hát ahhoz olyan férfi kell. Míg dobog a szívem, éljünk át ezer csodát. Éljünk át egy ezer csodát, úgy legyen. Amen. Na és akkor gyertek, rázzuk meg. Köszönöm szépen a zenét az én drága másik felemnek. Gyere csak most, kura. Képzeld el, elmeséltem, hogy láttalak nejlonkával. Kettőbe is, és amikor mondtam, hogy egy seprű kellene a lád és gó, akkor küldtél egy olyat, ahol piros nejlonka volt rajtad, és ott volt a seprű is.

Markurám azt írja, hogy majdnem lekésett, megértettem volna, hogy a dolgotok van. Előtte írtál valamit, azt írja, hogy Kucmuk Bandi nagyon jól érezte magát, azt mondta, nagyon szuper volt az adás, üzeni, köszöni szépen az élményt, nagyon örülök neki, hogy ő is itt volt velünk. Na, remélem azért lesz majd még ilyen. Well, the fog up the windows in my old Chevy. I was willing, but she wasn't ready, so I settled for a burger. No, és megérkezett közénk Joe Papa is, most jött be a fűnyírásból. Down by the river. Szia, Joe Papa! A pyramid of cans. Millió pusza neked. Talking about cars and dreaming about women. Never. A tesztó meg biztos, hogy készfogás. Yeah, meg egy kis söröcske.

Jött egy üzenetem privátba fent a chatfalunkon, méghozzá János Fágy, megnézem, hogy itt vagy-e még. Szeretne kérni tőlem egy zenét, méghozzá azt írta nekem, hogy lehet küldeni zenét a hölgyeknek. Szerelem első vérig, filmzenét. Természetesen lehet, nagyon szépen köszönjük, csajok, figyeljetek, Jánostól a zene, Demjén Ferenc, Szerelem első vérig.

0: No és mi az, ami nem maradhat ki az adásomból? És ha esetleg egyszer volt, akkor is szívesen adom másodjára is. Igen! Azám! Tegnap én is sütögettem ám. Káposztás bablagas volt. Füstölt csülökkel. És gondoltam, egyet mellé sütöttem. Négyféle lekvár volt hozzá. Palacsintát. És igen, túró, mert azt imádom nagyon.
1: Ha bekapja.
0: Ez voltam én tegnap.

És én közben megtudtam, hogy Maskurának és a mi drága jópapánknak ma van a házassági évfordulójuk, ezért hoztam nektek valamit. Talán semmi sincs szebb a világon, mint találni egy embert, akinek a lelkébe nyugodtan letehetjük szívünk titkait, akiben megbízhatunk, akinek kedves arca előzi lelkünk bánatát, akinek egyszerű jelenléte elég, hogy vidámak és nagyon boldogak legyünk. Ezzel a kis szösszenettel kívánok nektek még nagyon-nagyon-nagyon sok boldog házassági évfordulót, erőben, egészségben fogjátok egymás kezét, bármi is van, higgyétek el, megéri, ahogy eddig is megfogtátok egymás kezét, bármi is volt. Küldök nektek egy olyan zenét, ami szerintem a világ leggyönyörűbb szerelmes zenéje, és éppen erről szól Mark Terenzi, Love to be Loved by You.

everybody! Gyere Bodri! Gyertek bitangok! 1996 Blue Systemét hozom nektek!

Ahogy láthatjátok, a műsor ajánlónk is megjelent a chatfalunkon, ami szerint 16 óráig lesz a kép veletek, 16 órától 18 óráig pedig érkezik hozzátok Gévelen. Fogadjátok majd nagyon sok szeretettel, őt is. Aztán még be se jöttem adásba, már jött egy kérdés felém, hogy esetleg 18-tól nem szeretnék visszajönni. Ezt még nem döntöttem el, de azért nézzétek majd a beosztást. Nem ígérem. És akkor így a vége felé hozok nektek egy takarítónőt, kitakarít utánunk a chatfalon. A két takarítónőnk az Animal Cannibal Stress. Ahogy a szépen, én is így szoktam énekelni, ugye?

0: lesz.
1: Közben a Mádve elmegy a chatfalunkról, én nagyon szépen köszönöm neked is, hogy itt voltál velem. Lássuk, hogy mit is írtok itt. Na, azt írja, hogy ez hely a háta mögött. Szavazzuk meg Mókuskardásba 6-tól. Rozikán már írta, igen. Maskur azt írja, hogy a tesz maradjon Adiba, oké. Okay. Zsuzsi azt írja, persze, hogy jön. További szépen, ja, ez más. És akkor már maskuránk is jön, és a nylonkába is, miért nem dobott be azt a képet? János, szia, szia, örülök neki, hogy itt voltál te is velünk. Most először is érkezik Gévelen. Aztán, ha ma esetleg nem jövök vissza, akkor jövök máskor.

Gyerünk mindenki föl a chat falra. Itt van a mi maskuránk nylonkába, pirosba, amit mondtam nektek. Aztán volt egy fekete is, abban úgy néz ki, mint egy boszi, ahhoz mondtam neki, hogy kellene még egy seprű. És mit ad Isten, egy pár másodperc múlva bedobta a seprűs képet is.

egy felkendő a kis fejére, és akkor előjött a seprűt, és szaladj, jó papa, mert a pap miatt most kapsz egyet, vagy kettőt, vagy pedig, ha mi maskuránk elkap, a háta mögé csap, és repült ide hozzánk.

És akkor hátulról előre szól majd jó papa, amit Abaházi Csaba is fog nem sokára mondani nekünk. Még egy kört!

Na, akkor figyelj! Mindig még. Hogy is van az a zene? Hey ho, boszorkány!

Na akkor figyelj, nagyon szeretem Nelsont. Tőle is még egy kis szösszenet, ez is ilyen kis bossz is, de édes bossz is, olyan, mint te vagy nekünk. Aztán meg ne haragudj, tudod, imádás van. Én is tudok boszorkány lenni. Csak én máshogy.

Azt hiszem, én elköszönök még most. Már nem kell az ataszomat, be kell fejelnem a sarokba, nézzétek, mit írt. Úgyhogy én mindenkinek nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet, és már vigyorogva néz rám az ágyról. Kívánjatok neki minden jót, mert most vége lesz, az tuti. Mert hogy ő meg közben azt énekli, hogy boszorkány a felesége, Salalana, várjál csak. Szóval én mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmét, remélem jól éreztétek magatokat, én azon voltam. Csók a családnak, elmentem vagánynak. Csók a családnak, ha kellek, majd megtalálnak. 16 órától 18 óráig fogadjátok nagyon-nagyon sok szeretettel Gévelent. További szépet nektek, aztán, hogy jövök-e még vissza, azt nem tudom. Sziasztok!

És ha már régi jó slágerek, akkor jönnek is David Guetta és Memories, Bozito és Thousand Kids remixében forog majd. Tavaly készítették el nekünk.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások tekintet, olvass el, beteg te, rohagyd meg, csinálj, amit akarsz. Olvass el, beteg te, rohagyd meg, csinálj, amit akarsz.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Szia!

az ön kedvencei. Otthon? Otthon? Autóban? Vagy kirándulás közben? Az ön kedvencei. A 80-as,

This

0: A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

Mr. Stuart Kershaw.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,